0: Voces futuras.
1: Voices. Zukunftsmusik.
2: There is always a silence working between the two notes.
3: Join us at futurevoices.radio.
4: Inconjunction은 우리의 행동과 선택을 증폭시킨다. 인공지능은 인간으로 하여금 컴퓨터처럼 세상을 보는 게 아니라 다른 물체의 입장에서 바라볼 수 있는 새로운 개념의 사고방식을 부여할 것이다.
5: 어휴 virtual, a jelenlegi világ szintű szituáció mellett az igazat megvallani nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit. Azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni. És nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
4: 불확실성, 내일은 어떤 일이 생길까? 이것은 답을 찾는 것이 불가능할 수도 있는 어려운 질문이다. 미래에 대한 불확실성을 완전히 없애는 것은 불가능하지만 그 불확실성을 줄일 수 있는 방법은 있다.
2: 달링, the future is owned by you and me.